hőseink véres karját. Csatlakozz hozzánk te is, videoklippet fogunk forgatni Győröt, Pécset és Budapesten. Legyél részes a történetnek, várunk szeretettel, és szeretnénk hallani a hangotokat.